0: kormányról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: justa, justa, justa, må gå du dan. Emme krøttam, høytam, høytam, diske tjik og tostam, må gå mot dan. Må gå mot dan.
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 2-60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Szerelem a két poros közhely, legyünk mi a tisztítószer, unalmas a sok közfej. Akarat nélkül nem terem ideológia, már fentről sem jön le egy jó ideje glória. A szeretnek szóra is van, meg annyi szinoníma, hogy félre senki mondva hiába van finomítva. Ha szárnyalni szeretnénk égbolt, legyünk nek a ritka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel él az életed, szabadságért.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelen

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármester, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

roskat a hó. És vár, ha szólnak, hogy várnod kell.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Köszöntök mindenkit, a mai témánk a kérés. Itt lesz a műsorban Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
1: Szokol Péter, színművész.
3: Jól esik, ha nem kérem, és akkor is kapok. Jól esik.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Nehezen megy a kérés. Nehezen megy a
1: kérés. Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
5: Soha nem kérek, hogy adjanak, hanem megteremtem.
2: Azok az igazán nagy kérések, ahol én azt érzem, hogy nekem meg kell alászkodnom ahhoz, hogy én kérjek.
6: Mondjuk, amikor munkát kell kérni.
2: Például.
6: Munkát, és az...
2: Tehát, hogy ez egy kellemetlen helyzet, hogy itt vagyok munkanélkül, és mármint nem most, mert most örülök, hogy van egy hónap szabadidő.
6: Mi lehet még ilyen helyzet, ahol meg kell alászkodni?
2: Például van egy ilyen, ami nemrég volt, hogy eljött a jelmezes próba, és nekem nem tetszett a jelmezem. Mert szerintem ez nem ez a figura. És én imádom a jelvez tervezőmet, és félrehívtam, és mondtam neki, hogy bocsánat, én ebben nem érzem jól magam. Én szeretnék kérni egy másikat, hogyha erre van lehetőség. Mert én mást gondolok erről a figuráról. És közben tudom, hogy ezzel a kérésemmel, ezzel most kapásból őt is megsértettem, mert ő meg jót akart adni nekem, és ő azt hitte, hogy én jót kapok. Vagy ő meg van győződve erről, hogy ez jó. De én meg tudom, hogy ez nem jó.
6: Egy ilyen kérésnél el is várod, hogy teljesüljön az, amit kérsz?
2: Hát reménykedem benne. Reménykedem benne. Meg lehet győzni engem. Erről az jutott most hirtelen eszembe, hogy más meg, ami hiányzik belőlem, például ez a hiszti. Tehát, hogy kikérem magamnak, én ezt nem.
6: Ja,
2: és abban a pillanatban nincs vita, nem kell kérni. Kikérem magamnak, én ezt nem. Ott mindenki őszer, ezzel sírva fakad, én hazamegyek boldogan, és másnapra van egy új jelmezem, tudod? És akkor ez megvan oldva, ez a kérdés. És akkor nekem nem kell rágódnom napokat, heteket, hogy oldjam meg, és hogy kérjem szépen, hogy ebből ne legyen sértődés.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

csak a tevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni örökre, mi lett a köröd?

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Szokol Péter, színművész.
2: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni.
3: Még a motorodat is kölcsön adod?
2: Hát, ha mondjuk a bátyám kérni, igen.
3: Na, ő kéri. És ha én?
2: Nem tudom, hogy mennyire tudsz motorozni.
3: Hát, te vagy, hogy 20 éve motoroztam utoljára.
2: Na.
3: És mondjuk nagyon kérnélek, hogy de csak tényleg, most csak egy picit, hadd próbáljam ki, csak itt az utcában végigmegyek. Megyek egy nagy kört, ott a téren körbe, és úgy vissza.
2: 10 perc, 4 fél, 3 óra.
3: Hát ez vagy elesett, vagy... Kérlek, vagy... És így ritkán találkozunk, de nagyon-nagyon kérlek, és így minden ügy, könyörgöm neked, és minden lyukat.
2: Jó, akkor kölcsön adom.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: De nem szívesen, ugye?
2: Nem szívesen, hát, de kölcsön adom.
3: Te könnyen kérnél egy ugyanilyet tőlem, ha mondjuk látnád, hogy van egy jó motorom mondjuk, és kipróbálnád, de szívesen kipróbálnád, kölcsön kérnél?
2: Hát figyelj, kölcsön kérhetném, biztos odaadnád.
3: Igaz.
2: De te most azon mire megyek, hogy megyek egy kört a motorjával?
3: Na jó, semmire. Oké, akkor mondjuk valahol ott vagytok egy munkában, nincs motorod, éppen a szervizben van, haza kell jutnod, 20 kilométeres kitérő mondjuk tőlem kérsz ilyet, hogy 30 kilométeres kitérő mondjuk, évek óta nem is találkoztunk, ott egy munkánál pont találkozunk, 30 kilométeres kitérő, megkérsz nyugodtan, hát hogy akkor vigyelek haza?
2: Nem nyugodtan, de akkor kérnélek meg, hogyha nem lenne más megoldás, tehát ha nem jár busz,
3: van,
2: ilyesmi.
3: Mindig van. De akkor éjfélre érsz haza, így meg mondjuk egy 40 perc múlva otthon vagy.
2: Hát megpendíteném, hogy figyelj, Szabikám, nagy gond lenne egy kitérőt tenni, hát nézzek már hány óra van, este 10, és én éjjel 1-2-ig bumliznék, mire hazaérek, így veled meg egy 20 perc alatt otthon vagyunk.
3: Na, én Na. kérsz egy ilyet, és én mondjuk azt mondom, hogy nem. Fáradt is vagyok, amúltkor is én vittem haza mindenkit, én nem vagyok hajlandó, nem vagyok én sofőr, hogy mindenkit itt haza hurcolászok, most ne haragudjatok, de egyszerűen fáradt vagyok, haza akarok menni, nem viszek senkit sehova. És?
2: Jó, bocs, hogy szóltam, jó? Bocs, hogy megkérdeztem, mennyi haza?
3: Jó, vanna, gyere már, mert látom, hogy nem tudsz hazamenni, mégis elviszlek. Beülsz így is?
2: Hát így miután muszáj kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, azért beülök így is, csak aztán így gondolom magam, hogy rohagy meg, tehát ekkora vízét, patárját csapni azért a 20 percért.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Összezárt veled ez a vihar felhő.

0: egész.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Szöveggyártó Áron, színművész.
3: Nehezen megy a kérés.
4: Felfelé.
3: Így is, felfelé is, és bárkitől kérni valamit. Igen.
4: Például éhes vagy, nincs nálad tárca, és mi már így mondjuk valamelyest ismerjük egymást, akkor Szabolcs, egyszerűen ne haragudj, de meg tudnál vendégelni egy ebéddel?
3: Ez nem...
4: Ki
3: nem,
4: tudnál mondani asszát?
3: Nem, nem
4: inkább összeesel az éjségtől?
3: Igen, sajnos.
4: Tényleg ájulásig?
3: Tényleg, tényleg, jaj, tehát végletesen.
2: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
5: Amikor kérni kell, az már egy rossz helyzet, mert ott az embernek valamilyen szinten, és most nagy dolgokról beszélek, tehát nem, hogy van-e három kanál étolajad, mert éppen elfogyott és kéne csinálnom egy rántást, tehát hogy nem ezekről a kérésekről beszélek, hanem vannak olyan kérések, amik, hogyha én eljutok addig, hogy kérjek, annak már nyilván van egy előélete, mert az idegrendszerem és a gyomorgörcsöm eljutott addig a helyzetig, hogy valami nem komfortos. És ahhoz, hogy komfortos legyen, ahhoz nekem meg kell kérnem az illetőt, hogy ezt valahogy csináljuk másképp, mert nem jó ez a helyzet. És ahhoz, hogy én megkérjem azt az illetőt, aki engem rossz helyzetbe hozott, azáltal, hogy ő valami rosszat adott nekem, és én egy jót akarok kérni, el kell jutnom addig, hogy nekem meg kell alázkodnom, és a megalázottságból kell kérnem valamit, hogy nekem a helyzetem jobb legyen, és én jobban érezzem magam.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Voltam olyan helyzetben, amikor egy halálos ember, egy fogadott gyermekem érdekében kérnem kellett szívességet olyan embertől, akitől nem szerettem volna kérni, de az eset súlyossága miatt meg kellett tennem, hogy kérjek, mert csak így jutottunk hozzá a reményhez.
1: És milyen érzés volt azt megtenni, így utólag, ha visszagondolsz?
2: Akkor nem volt jó érzés, most örülök neki, hogy megtettem.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
3: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
1: És konkrétumokat kérsz?
3: Igen.
1: Szokol Péter, színművész.
4: Minden nap, hogy imádkozom, utána, mint egy ilyen kívánságlistát azért felsorolok neki, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, ez legyen, az legyen, ha lehet.
1: De igaziból?
4: Igaziból.
1: És egészen apró pici kéréseket is, tehát ha mondjuk tényleg a motorodra kellene egy olyan különleges gumi, amit már régóta keresel, hogy segíts jó Istenem megtalálni azt a lábam.
4: Igen.
1: Ennyire igen. Konkrétumokat aha. Is.
2: Viccesen is elő tud fordulni, amikor az ember azt mondja, hogy add Uram, hogy ne szóljon hozzám ez az ember, add Uram, hogy ne szóljon hozzám, mert nem tudom, most forrok. De van a komolyabb dolog, amikor már nincsenek eszközeid. Amikor ott ülsz a haldokló anyád ágyánál, és már nincsenek eszközeid, mert már nincs gyógymód, és nincs lehetőség, és pontosan tudod, hogy mi fog következni, akkor ha vallásos vagy, ha nem vagy vallásos, fentről kérsz segítséget, hogy Istenem, add meg, hogy legalább még egy napot, Istenem, add meg, hogy valami csoda

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: Lehet, hogy ki kéne próbálni, kérni. Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
3: Hát egyrészt felfelé is kérhetünk.
2: Igen.
3: Mindenféle konkrétumot is.
2: Csak tudod, mi a bajom? Nem. Az a bajom, hogy aki kér,
3: az
2: gyenge. Igen, de igazad van. De hogy aki kér, az gyenge. Igen, van bennem egy kicsit ilyen, hogy az gyengeség kérni. Pedig tudom, hogy a legerősebb tud a legjobban kérni.
3: Egyébként lehet, hogy ez ilyen általános férfi kép, hogy
2: az
3: majd
2: is lehet.
3: Én, nekem igen. Ne segítsen senki.
2: Igen, egy ilyen maszkulin dolog, hogy akkor
3: én minden leterítem a vadat egyedül,
2: így van.
3: A családomat megetetem egyedül, én aztán engem nem fog senki leteríteni.
2: Így. Na, ez mondjuk van benne egy ilyen.
3: És
2: igen.
3: Akkor megyek munkát, én nem fogok könyörögni, meg kopogtatni sehol. Engem ismerjenek meg, hát már tudják, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ha kell, akkor majd szólnak. Tehát, hogy neki pedig is egy
2: butaság. Ma pont ezen gondolkodtam, amit így elmondtál.
3: Egyforma tehetségű és adottságú emberek közül, aki kopogtat és aki nem kopogtat, szerinted ki ér inkább célba nálad?
4: Nem tudom.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Erre nem tudom a választ, hogy éppen akkor miért ő ért célba. Valószínűleg aki közelebb áll hozzám, valamilyen szinten jobban ismerem, jobban érzem, hogy hogyan tudnék vele jól dolgozni, az gyorsabban célba ér, még ha kevesebbet kopogtatott akkor is, mint az, aki többet kopogtatott.
2: Ha én most mondjuk téged felhívlak egy héttel ezelőtt, ugye ezt az interjút sem én kértem, de most mondjuk felhívlak, hogy Szabolcs, ne arra, hogy nem lehetne velem egy interjú?
3: Akkor lehet, hogy lenne.
2: Biztos, csak nekem
3: nem
2: egy
3: biztos,
2: rossz érzés lenne.
3: Nem biztos.
2: Jó, nem biztos, de hogy nekem rossz érzés. Rossz jobb lenne. Így, hogy meghívtatok.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kérni mikor kérsz, és kitől kérsz, és hol kérsz, és hogyan kérsz, és mit
2: kérsz? Kérni a feleségemtől.
1: És mit kérsz tőle, mondjuk egy ebédet?
2: Egy kávét, vagy valami.
3: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Vagy segítséget, hogyha olyan helyzetben vagyok, akkor vele beszélem meg, és tőle kérek, de én pont az az ember vagyok, aki nagyon nehezen veszem fel a telefont, ha kérni kell bármit, de akár egy fúrógépet a szomszédtól el kéne kérni, akkor is nehezen veszem fel a telefont, hogy kérjek.
1: De felveszed?
2: Hát a végső esetben természetesen felveszem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Hogyha bennem van valami vágy, és azt elmondom annak az illetőnek, aki ezt meg tudná valósítani.
1: Igen, meg tudná.
4: Akkor valamilyen felelősséget rátestálok. De az, hogy az én vágyam, az én kérésem, az beteljesül-e, azt ilyenkor már szerintem el kell engedni és rábízni az ő felelősségére, hogy ad-e nekem,
1: vágy-e nem.
4: Vagy nem.
3: Szokol Péter, színművész.
5: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni. Mindent el lehet érni.
2: Mivel én egy rettenetesen szenzitív ember vagyok, rám érzelmekkel lehet hatni. Azzal nagyon.
5: Feleségem szerint erőszakos vagyok is.
1: Nagyon akarod a dolgokat.
5: Igen.
1: És célba is érsz vele?
5: Igen, legtöbbször.
1: Hát akkor, és ez még inkább megtanít téged arra, hogy...
5: Arra, hogy ne adjuk föl az első negatívumnál
1: a dolgot. Meg a másodiknál sem, hanem tulajdonképpen...
5: Ami ezt üssük a vasat, ameddig meleg, azt vigyél csak szépen haza.
3: Sövegjártó Áron.
6: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
1: Kérni.
6: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten, holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten, holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többlet terhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel. Hazai turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

Hazai Turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel. Hazai Turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az, az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: képlet. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vásári hangulatot hoz Körmendre Kádár Ferkó fotószínháza. Megnyílnak holnap a vasi szertárkapuk, új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Györvári Esztertől hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között, ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi kastélyban. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehoztak ezt a különleges eseményt. Köszönet illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzájárultak a kiállításhoz. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kultúrának.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a Körmendi kastély Szalaterréna termében. Népszerű attrakció látogat a Körmendi gyermeknapra. A vasárnapi programot a Batthyány kastélyban és környékén tartják. A délutáni órákban Kádár Ferkó vásári hangulatot árasztó fotószínháza is látogatható lesz a rendezvényen. A programon bárki ingyen fényképezkedhet, mondta el az ötletgazda.
3: Óriási nagy háttereink vannak, magyar polgári és népi hátterek. Erre a hétvégére, a gyereknapra a fagyis hátteret visszük, illetve visszatérünk vele, mert már egy 6-7 évvel ezelőtt már voltunk itt a gyönyörűségesi kastélyparkban, és akkor is a fagyis háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvégé is ilyen lesz. Igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak. Fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk, és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vettek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt a digitális technikával lefényképezik az embereket, és e-mail címre kiküldjük nekik, térítésmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A Körmendi Muse idén ünnepli 10 éves jubileumát. A létesítmény a június 5-i hétvégére nagyszabású programsorozattal készül. Városunk fürdőjében a teljes kapacitásra a nyári szünet kezdetén állnak át. Vasváron tegnap nyitották meg a medencéket. A Szentkút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a megyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében holnap délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a Körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Autós showval, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul, és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Truckfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ estekkel és klub programokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: Mozgalmassá válik időjárásunk a hétvégén, a napot gyakran takarják majd gomoly felhők, és csapadék sem kizárt. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A hét végén ilyen mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel, majd az északkeleti szél is mérséklődik, sőt majd vasárnap ilyen dél-délnyugatira fordul, és onnantól is stabilizálódik megint majd a légkör. Hát a modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól, akár több napon át, vagy a jövő héten többször is a csapadékot, hát bízunk benne, hogy ezek azért már országosan is, meg nagyobb területre hoznak jelentősebb csapadékot, és a hőmérséklet is marad általában ilyen 25 fok körül.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag. Húsfe-

elég, lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég, lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha semmi.

0: elhiszek bármit, amit mondtok, és elhiszek bármit, amit mondtok, és elhiszek bármit, amit mondtok,
1: mondok.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Lehet, soha nem bízom meg senkiben. Magam szeretni igazán, az a plán. Körülöttem mindenki csak követő. Minden harmadik nő mindig szerető. Üres vagyok, baba, ne is írogass. Látod, mindkét szemem nagyon pirosak. Ígérgetnek, nem igaz a felesem. Nem látják az igazat, csak kevesen.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

Körmendie kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnapig kóstolhatjuk meg a Batthyány család süteményét. A biztonság volt a téma a szombathelyi közlekedési napon. A gyermekekkel együtt ünneplik az Orbán napot Oszkóban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Pelikán szelet kóstolására várják az érdeklődőket a Görmendi Édesnapok rendezvény sorozaton vasárnapig. A tradíció és innováció az étkezőasztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A pelikán szeletet a Batthyány főúri család naplóinak kutatása inspirálta. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a Görmendi mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyány kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batthyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batthyányak címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja. A tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be, kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málna szemmel.
1: A biztonságosabb közlekedés feltételeiről szólt az országos forgalmász ankét, amit Szombathelyen rendeztek meg a közelmúltban. A találkozón a legfrissebb adatok elemzése mellett a közlekedés pszichológia témaköre is helyet kapott. Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettes előadásában hangsúlyozta, a balesetek okozta súlyos sérülések számos esetben elkerülhetőek lettek volna. Mind a gépjárművezetőknél, mind a gyalogosoknál gyakori az alkoholos befolyásoltság, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek szedése, valamint az általános testi-szellemi kifáradás. A szakember kiemelte, a mentális zavarok kiszűrésével és megfelelő kezelésével javítható lenne a hazai baleseti statisztika. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Görmenden. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Görmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriásugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány örökség központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés és várja az érdeklődőket Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap. A rendezvényt a gyermeknappal is ötvözik, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
4: Mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. Elhívtuk Olaszáról a sárga csikó lovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyeregbe pattanni,

0: alsóvilág őshonos állatipark vezetőjét, ő állatsimogatót hoz a gyerkőcöknek, és hát minden rendezvényen nagyon népszerű az arcfestés is nálunk is.
1: Városi megemlékezést tartanak a Hősök Napja alkalmából vasárnap Körmenden. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Hősök terén. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Király Diana történelemtanár, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese. Műsort adnak az iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Az eseményen közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeskar, valamint a Batthyány Lovasbandérium is.
2: Időjárás jelentés.
1: Mozgalmassá válik időjárásunk a hétvégén, a napot gyakran takarják majd gomoly felhők, és csapadék sem kizárt. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: A hétvégén ilyen mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel, majd az északkeleti szél is mérséklődik, sőt majd vasárnap ilyen dél-délnyugatira fordul, és onnantól instabilizálódik megint majd a légkör. Hát a modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól, akár több napon át, vagy a jövő héten többször is a csapadékot, hát bízunk, mert hogy ezek azért már országosan is, meg nagyobb területre hoznak jelentősebb csapadékot, és a hőmérséklet is marad általában ilyen 25 fok körül.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

14 este, pezsgő íze a számban, egy szexbomba édes teste, a finom remeg is a lábban, az asztomban.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vásári hangulatot hoz Körmendre Kádár Ferkó fotószínháza. Megnyílnak holnap a vasi szertárkapuk, új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Györvári Esztertől hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között, ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi kastélyban. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehoztak ezt a különleges eseményt. Köszönet illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzájárultak a kiállításra. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része kultúrának.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a Körmendi kastély Szalaterrén a termében. Népszerű attrakció látogat a Körmendi gyermeknapra. A vasárnapi programot a Batthyány kastélyban és környékén tartják. A délutáni órákban Kádár Ferkó vásári hangulatot árasztó fotószínháza is látogatható lesz a rendezvényen. A programon bárki ingyen fényképezkedhet, mondta el az ötletgazda.
3: Óriási nagy háttereink vannak, magyar polgári és népi hátterek, erre a hétvégére, a gyereknapra a fagyis hátteret visszük, illetve visszatérünk vele, mert már egy 6-7 évvel ezelőtt már voltunk itt a gyönyörűséges kastélyparkba, és akkor is a fagyis háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvégé is ilyen lesz. Igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak. Fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk, és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vettek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt a digitális technikával lefényképezik az embereket, és e-mail címre kiküldjük nekik, térítésmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A Körmendi Muse idén ünnepli 10 éves jubileumát. A létesítmény a június 5-i hétvégére nagyszabású programsorozattal készül. Városunk fürdőjében a teljes kapacitásra a nyári szünet kezdetén állnak át. Vasváron tegnap nyitották meg a medencéket. A Szentkút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a megyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében holnap délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a Körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Autós showval, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul, és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Truckfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ estekkel és klub programokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: Mozgalmassá válik időjárásunk a hétvégén, a napot gyakran takarják majd gomoly felhők, és csapadék sem kizárt. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A hétvégén ilyen mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel, majd az északkeleti szél is mérséklődik, sőt majd vasárnap ilyen dél-délnyugatira fordul, és onnantól instabilizálódik megint majd a légkör. Hát a modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól, akár több napon át, vagy a jövő héten többször is a csapadékot, hát bízunk, mert hogy ezek azért már országosan is, meg nagyobb területre hoznak jelentősebb csapadékot, és a hőmérséklet is marad általában ilyen 25 fok körül.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Mondta el rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
1: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyány a kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, hogy egyik címerállata a Batthyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batthyányak címerében a sárga szín felelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg. Illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja. A tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be, kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málna szemmel.
0: A biztonságosabb közlekedés feltételeiről szólt az országos forgalmász ankét, amit Szombathelyen rendeztek meg a közelmúltban. A találkozón a legfrissebb adatok elemzése mellett a közlekedés pszichológia témaköre is helyet kapott. Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettes előadásában hangsúlyozta, a balesetek okozta súlyos sérülések számos esetben elkerülhetőek lettek volna. Mind a gépjárművezetőknél, mind a gyalogosoknál gyakori az alkoholos befolyásoltság, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek szedése, valamint az általános testi-szellemi kifáradás. A szakember kiemelte, a mentális zavarok kiszűrésével és megfelelő kezelésével javítható lenne a hazai baleseti statisztika. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden. Pogács Mónika összefoglalója.
2: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődőket Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően a tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
0: Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap. A rendezvényt a gyermeknappal is ötvözik, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
3: Mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. Elhívtuk Olaszváról a sárga csikó rovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyeregbe pattanni, főleg aki

0: hát minden rendezvényen nagyon népszerű az arcfestés is nálunk is.
1: Párosi megemlékezést tartanak a Hősök Napja alkalmából vasárnap Körmenden. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Hősök terén. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Király Diana történelemtanár, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese. Műsort adnak az iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Az eseményen közreműködik

0: a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeskar, valamint a Batthyány Lovasbandérium is.
1: Időjárás jelentés.
0: Mozgalmassá válik időjárásunk a hétvégén, a napot gyakran takarják majd gomoly felhők, és csapadék sem kizárt. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
2: A hét végén ilyen mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel, majd az északkeleti szél is mérséklődik, sőt majd vasárnap ilyen dél-délnyugatira fordul, és onnantól instabilizálódik megint majd a légkör. Hát a modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól, akár több napon át, vagy a jövő héten többször is a csapadékot, hát bízunk bent, hogy ezek azért már országosan is, meg nagyobb területre hoznak jelentősebb csapadékot, és a hőmérséklet is marad általában ilyen 25 fok körül.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en.
3: A
1: Körmend FM-en.
3: A vasárnap Körmendre érkező fotószínházas Kádár Ferkó a mai körmendi májusfa kitáncolás koncertjének és táncházának főszereplője, a Ritmussal zenekar vezetője Musa József és a Koprivel zenekar vezetője Filipovics Rajmund lesz a mai műsor vendége. Utóbbi együttes a vasárnapi oszkói Orbánnapi hegyi mulatságon lép fel. Csupa érdekes interjú alany, akik programjaikra invitálják a hallgatókat, és nem mellesleg nagyon sok érdekességet osztanak majd meg produkciójukkal kapcsolatban. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Normandy délvasi hétvégi programok közreműködői, a mai magazin vendégei, haladjunk időrendi sorrendben. Elsőként Musa Józsefet hallják, aki a Ritmus a zenekar vezetője. Őket ma az 55. körmendi májusfa kitáncoláson hallhatják 18 órától a koncerten, illetve 19.30-tól egy táncház keretében. A zenekar vezető először az együttes mai repertoárjáról beszél. A Ritmus a zenekar egyik tagjával, vezetőjével beszélgetek, Musa Józsefet. És annak apropóján, hogy a körmendiek előtt természetesen nem ismeretlen a zenekar, ezért örülhetnek annak, hogy ismét vendégül láthatják önöket a májusfa kitáncoláson. Milyen műsorral, repertoárral érkeznek szombaton Körmendre?
1: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akiknél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket.
0: És a koncert mellett, ami 18 órakor kezdődik szombaton, majd egy táncházzal koronázzák meg az estét. Ez is közkedvelt, ugye, hogy élőzene önök ritmusaira?
1: Így van, igazából az élőzenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat.
0: Rajongó táboruk van önöknek, de aki még nem ismeri úgy a zenekart, egy kicsit beszéljünk önökről, megalakulásról, névválasztásról, és minden fontosról.
1: Igazából ugye a megalakulásunk az gyakorlatilag 2018-ig nyúlik vissza. Ennek volt egy olyan előzménye, hogy a feleségemmel alakítottunk egy táncos zenés formációt egy tanulásban akadályozott gyerekekből az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskolában, és hát igazából ott alakult ki tulajdonképpen a zenekar, és hát igazából, amikor őket kísérnünk kellett, ugye élő zenével, akkor ugye a testvéreimmel kísértük őket, és aztán amikor ők munkaügyből kifolyólag nem tudtak eljönni egy-egy próbára, vagy egy-egy fellépésre, akkor a feleségemnek volt tanítványai, táncos növendékei, hívtam segítségül, akik tudtak hangszerrel játszani, így gyakorlatilag kialakult a zenekar, és a név pedig az, hogy Ritmus a zenekar, nem véletlen, hiszen a testvéreim és én jó magam is, ugye Musa vezeték nevet viseljük, és hát ugye egy kis szójáték van benne, hogy ritmusa, ugye a zenének meg minden egyéb foglalkozásnak megvan a ritmusa, úgyhogy igazából ez egy ilyen jó kis poénos névválasztás, azt gondolom.

0: A Ritmus a zenekar vezetője Musa József továbbra is a vendégünk. Az együttes ma lép fel az 55. körmendi májusfa kitáncoláson 18 órától, majd 19.30-tól táncházat tartanak. A következő percekben az együttesről még többet megtudhatnak majd.
1: És amikor abban döntöttek, hogy tényleg mi lesz a zenekarnak a meghatározó stílusa, mondjuk azt, és mondja, hogy a fúziós zene mellett döntöttek, gondolom megint csak az érvényesülhetett, hogy mennyi közös van a magyar népzenében, meg a cigány népzenében, ugye?
2: Igen, hát ez gyakorlatilag a tánc és a zene az együtt jár, tehát nélkülözhetetlen. Ugyanakkor megállja mind a kettő különállóan a helyét, de így együtt mégis egy nagyon jó dolog alakul ki ebből. Ugye a zenével, ugye a fúzió zene, ugye az azért lett így, vagy azért alakult így, mert ugye mi a származásunkból fakadóan mi hozzuk azt a zenei alapanyagot, amit mi gyerekkorunkban tapasztaltunk és szeretünk, illetve mindegyikünk rendelkezik néptáncos múlttal, aktívan táncolók is voltunk egy időben, és hát igazából így a kettő, így amikor így összehozzuk, én azt gondolom, hogy ez egy különleges zenei alkotás lehet, nem túl bonyolult, a maga egyszerűségében jó szerintem. És ez befogadó egyébként, vagy befogadható az olyan emberek számára is, akik esetleg nem ismerik a zenekart, vagy nem ismerik annyira a népzenét, vagy a cigány népzenét, és ez ebben a stílusban azt gondolom, hogy emészthetőbbé válik, a könnyen befogadhatóbbá válik.
1: Egyébként mennyire leírtak például a cigány népzenék, vagy inkább ez a fajta szájról szájra, hagyományról hagyományra való átörökítés a jellemző?
2: Nyilván az utóbbi, de nagyon sok etnográfusnak, népzenekutatónak köszönhetően azért vannak olyan adatbázisok, például az ETI, ami gyakorlatilag a felvételeket megörökítette, így hallás után is, illetve azok kotta példákkal el vannak látva, ezeket meg lehet találni. Ugyanakkor vannak még számos olyan helyek, ahol például, mint én gyerekkoromban, ahol felnőttem a testvéreimmel, vannak olyan dalok, amik így nem kerültek még egy ilyen adatbázis tárába, úgyhogy azokat így hozzuk magunkkal, az ilyen, mondjuk azt, hogy régi, majdnem elfelejtett dalokat. Akár csak a népzene.
1: Igen, igen. Akkor tényleg ez egyfajta örökségőrzés is, aztán majd aztán oda kerülnek a digitális értéktárba is, hogy még örökebbek legyenek, de fontos misszió is akkor a zenekar részéről.
2: Abszolút.

0: A Ritmusa zenekar vezetője Musa József továbbra is a vendégünk. Az együttes ma lép fel az 55. körmendi májusfa kitáncoláson 18 órától, majd 19.30-tól táncházat tartanak. A következő percekben az együttesről még többet megtudhatnak. Milyen hangszerekken játszik a zenekar?
1: Aki ismeri a zenekart, az jól tudja, hogy gyakorlatilag ugye az alaphangszerünk az a pengetős hangszerek, gitár, tambura. Ugyanakkor megtalálható benne a ritmus szekció is, a kahon, kanna, szájbőgő, kanál, a cigány a zenei stílus miatt. Ugyanakkor megtalálható benne egy vonós hangszer, a brácsa, illetve egy áthatóbb hangzású hangszer, a harmónika.
0: Mi a tapasztalat, hogy amikor egy-egy koncert van, akkor mennyi idő alatt melegszik úgymond be a közönség, illetve egyáltalán mennyire fontos önöknek a közönség?
1: Nyilván azért egy jó közönség még jobban tudja az előadást pozitív irányba terelni. Volt már olyan tapasztalatunk is, hogy nem ismertek minket, csak hallottak rólunk, elhívtak bennünket, muzsikáltunk, és gyakorlatilag a második számra már mindenki táncolt és élvezték, mert igyekeztünk olyan zenei összeállításokat alkotni, ami gyakorlatilag a néptáncos közegnek van hozzá közelebb, igazából gyakorlatilag ők állnak ehhez a legközelebb. A mi célközönségünk egyértelműen a folklórban ismert vagy jártas emberek.
0: Elgondolkodtatott különben, amit az interjú elején, ahogy kezdtünk, hogy tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekhez köthető tulajdonképpen az együttes létrejötte, és ebben meg az gondolkodtatott el, hogy tehát ez a folklór zene, egyáltalán a zene az segít gátakat feloldani ilyen tanulási gátoltságban?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Nagyon sok pozitív oldala van ennek, hogy van-e például egy zenés, táncos társulat, vagy egy foglalkozás, ami tényleg segít abban, hogy például aki egy kicsit zárkózottabb, az nyitottabb legyen egy valamilyen területen. Volt olyan tanuló is, aki például egy hónapig az asztal alatt bujkált, nem mert elő jönni, egyszer csak azon kaptam magam, hogy incselkedik velem, játszik velem, és az annak volt köszönhető, hogy időt adtunk neki, és bátorságot vett magán, és lett annyi önbizalma, hogy ő azt érezte, hogy ő tényleg, hogy ő is egy csapat része. Szóval én azt gondolom, hogy mindenféleképpen pozitív hatása van mind a táncnak, mind a zenének is, úgyhogy ebben azt hiszem, ha nem is én vagyok az első, de szerintem Kodály Zoltán volt az, aki a zenei pályán ezt elindította, például a zenetagozatot, hogy kifejezetten a tanulást hogyan segíti a zene.
0: Hát nagyon szépen köszönöm ezt a kezd csináló interjút, akkor tényleg nagy szeretettel várjuk a Ritmusra zenekar szombaton, és nagy kíváncsisággal állunk azok, akik még nem ismerik önöket, akik pedig igen, azok meg tudják is, hogy milyen fergeteges hangulat várható szombaton 18 órától. Köszönöm az interjút.
1: Köszönjük szépen még egyszer, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretettel, és jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.

0: A folytatásban a Kopríve zenekar vezetője Filipovics Rajmund a műsor vendége. A zenekar holnap az oszkói Orbán napi hegyi vigadalmon lép fel 20 órától. A zenekar vezetővel az együttes alakulásáról, repertoárjáról, terveiről és nem utolsó sorban névválasztásáról beszélgettem.
1: Remélhetőleg sikerül olyan műsort hozunk, hogy aki már esetleg látott minket, annak is újdonságot tudjunk mutatni. Ugye nagyrészt horvát nyelven énekünk, horvát nyelvű dalaink vannak, de természetesen magyar nyelven és magyar nyelvű feldolgozásokat is majd el fogunk zenélni.
0: A zenekarotok egyik ismérve fő hangszere a tambura. Erről mit kell tudnunk erről a hangszerről?
1: Hát a tambura az egy húros, pengetős hangszer. Hogyha így 2025-ben beszélgetünk a tamburáról, akkor általában mindenki az jut eszébe, hogy főleg a délszláv, tehát a horvátok szerbek kedvelt hangszere, de sokkal elterjedtebb ez a hangszer, hiszen a magyar népzenében is használatos, Magyarországon is a tamburát nagyon sokan használják, vagy zenélnek rajta. Természetesen, mivel én részrehajló vagyok, nekem ez a legcsodálatosabb hangszer, de ugye a tambura egyrészt az identitásunkhoz is hozzátartozó hangszer, szóval ezért is a már gyermekkorban fogjuk a kezünkbe nagy részt itt a iskolai keretek között, vagy ilyen délutáni elfoglalásáként. Úgyhogy a tambura mondhatjuk, hogy a horvátok hangszere, de szívesen használják akár a roma zenészek, akár a magyar népzenészek, a szerbek, akár a horvátok is.
0: És a hangzás egyfajta életöröm közvetítője, jól fogalmazok?
1: Igen, valahogy, nem is tudom, ez így. Így azt gondolom, hogy a maga, nem is maga a hangszer, egyrészt ez a csilingelés ad egy ilyen jellegű örömöt, plusz valószínűsíthetően a dalok is ilyenek, hiszen a horvát népzene is akár, vagy a horvát modernebb zene, vagy a saját dalaink is mind, én azt gondolom, hogy vidám szövegűek, vidám hangulatot próbálnak árasztani. Nekünk is valahogy így természetes, hogy örömmel, meg úgymond vidámon zenéljünk ezekkel a hangszerekkel.
0: És amellett, hogy tényleg a hagyomány őrzés is fontos számotokra, tulajdonképpen azért kinevezhető a zenekar a világzene közvetítőjének is, nem egyfajta világzene játszó zenekarnak.
1: Igen, egyébként erre figyelünk, vagy valahogy ez meg is maradt bennünk, hogy mi szeretünk mindegyikünk a zenekarba, a zenekari tagunk is szeretnek kalandozni ezen, kalandozásokban, és akkor ez a hangszer adott hozzá, és akkor próbálkozunk mindenféle fajta zenétvel, hogy a tamburát is párba hozzuk, úgymond, és hogy nem csak a sajátot, tehát a mi hagyományos zenénket, hanem ugye mindenféle fajta népek vagy világok zenét úgymond próbáljuk mi is a tamburával játszani, úgyhogy igen, mondhatjuk, hogy egy világzenét, vagy már nagyon nehéz betenni bármilyen skatujába egy zenét vagy egy zenekar, de így lehet ezt is mondani. Népzene, világzene valahogy itt ezen a határán.
0: És az is látszik, hiszen sokak számára cseng ismerősen a zenekar név, hogy közkedvelt meghívottjai, felkértjei, közreműködői vagytok fesztiváloknak, rendezvényeknek Vasban, országosan, és már voltatok távolabbi koncertkörúton is, úgy tudom.
1: Így van. Hát szerintem nagyon szerencsések vagyunk. Egyrészt úgy vagyunk szerencsések, hogy a zenekar összeállítása az elmúlt mondjuk úgy 25 évben nem nagyon változott természetesen, új tagok jöttek, vagy régiek cserélődtek le, de valahogy ez a része meg mindig megmaradt, hogy nagyon szeretünk zenélni, hiszen mindenkinek ez a második elfoglaltság, úgymond a zene, tehát mindenkinek van egy polgári foglalkozása, meg családja, meg mindenféle más elfoglaltsága, de mivel ez a zene szeretete van, és addig úgy beszéltük meg egymás között, amíg hívnak, és amíg úgymond kíváncsiak az emberek a zenénkre, akkor nagyon szívesen megyünk, és ha ez akár egy másik kontinensre is szólít, akkor oda is nagyon szívesen megyünk, de tényleg valahogy nagyon-nagyon szeretünk úgymond fellépni, hiszen ez egy élő zenét játszó zenekar, és így nekünk is nagy örömet okoz, hogy hívnak minket, és hogy kíváncsiak ránk, és hogy hallgatnak minket.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A folytatásban a Koprive zenekar vezetője Filipovics Rajmund a műsor vendége. A zenekar holnap az oszkói Orbán napi hegyi vigadalmon lép fel 20 órától. A zenekar vezetővel az együttes alakulásáról, repertoárjáról, terveiről és nem utolsó sorban névválasztásáról beszélgettem. Más kontinensről beszélünk, például az Egyesült Államokban is voltatok koncertkörúton.
2: Igen, kétszer voltunk az Egyesült Államokban, 2012-ben és 2013-ban. Ugye Szentpétervárról rengetegen Amerikában emigráltak, még az 56-os forradalom után, vagy még korábban is a 20-as években, a 30-as években, és ezek a kapcsolatok mind-mind megmaradnak még most is így a harmadik, negyedik generációval, és az egyik rész nekik zenéltünk, hiszen nekünk is személy szerint van rokoni kötődésünk itt az Egyesült Államokban, és ez egy hatalmas élmény volt az ottani szentpéterfaiaknak magyarul, horvátul zenélni, együtt énekelni, együtt örülni, meg együtt sírni, és így mondható, és az ottani horvát közösségekben is, tehát ez a keleti parton, New York, Philadelphia környékén, Pennsylvania államban voltunk, és úgymond bármikor mennék vissza, hiszen ezek a kapcsolatok ugyanúgy megvannak és tartanak, remélhetőleg lesz még folytatása is ennek.
1: Zenekari tagokról beszéltünk, hogy nagyjából változatlan a több mint 25 éves történet alatt a zenekarnak a tagság. Jelen pillanatban kik alkotják a zenekart? Légy szíves, mutasd be röviden a csapatot.
2: Mostani felállás alapján úgy néz ki a zenekar, hogy a harmonikán játszik Timár Tibor, kontratamburán játszik Kóth Miklós és énekel is, a Handler András basszusgitár vagy nagybőgő, ahogy épp kell, a Timár Dusán bassprim tambura, ez a brás tamburán, aztán a harangozó Robert cselló tamburán játszik, aztán hogyha a produkció úgy hozza, akkor vannak dobosaink, és akkor a dobosunk az vagy Jáni Dominik, vagy Jáni Zoltán, épp amelyik dobosunk ráér, vagy tud jönni, és én pedig Filipovics Rajmund, én énekelek és a prim tamburán játszom. Valahogy így áll össze a zenekar, amit el tudok mondani, hogy mindegyikünk szentpéterfai, mármint a tagok, vagy szentpéterfai kötődésű, tehát nagyszülő, azaz ide Péterfához kötődik, szóval igazából ezt a gazdag Péterfai hagyományt folytatja mindegyik.

0: A folytatásban a Kopriva zenekar vezetője Filipovics Rajmund a műsor vendége. A zenekar holnap az oszkói Orbán napi hegyi vigadalmon lép fel 20 órától. A zenekar vezetővel az együttes alakulásáról, repertoárjáról, terveiről és nem utolsó sorban névválasztásáról beszélgettem. És beszéljünk még röviden arról, hogy több mint 25 évvel ezelőtt milyen jó csillagzat alatt jött létre ez a zenekar. Lehetett látni annó akkor, hogy ennek ekkora jövője van?
1: Igen, szerintem ez egy hosszú-hosszú évtizedes dolog, tehát úgy értem, hogy Szentpéterfa tényleg rengeteg zenész nevelődött föl, őszintén nem is, néha érthetetlen módon, hogy mennyi zenészünk van, ami nagyon jó dolog, és generációnként ugye az a cél valahogyan, hogy kinevelődjön egy olyan generáció, mindig egy csapat, amelyik tud együtt zenélni. Az én generációmban ez megvolt, de megvolt ugye egy picit idősebbeknek, akár a Mikinél, vagy a Tibinél, vagy az Andrisnál is, és így ez a egy kicsit idősebb, meg a mi generációnk csatlakozott össze, és valahogy összeértünk. Plusz nagyjából ugyanazt gondoljuk a tamburáról, mint hangszerről, hogy hogyan kéne ezen zenélni, és az összehozta a csapatot. Aztán egy idő után pedig ez meg már úgy több lett, mint csak hobbi, meg csak zene, mert nagyrészt mondhatjuk, hogy szinte mindenki mindenhol családtag, tehát ezek nagyon szoros kötelékek, és akkor ez így szerintem erősíti az egészet egybe, meg most már én is azt mondhatom, hogy így 20-25 év után azért egymás gondolatát is ismerjük, és így pedig azért sokkal-sokkal könnyebb együtt működni, és nagyjából ugyanazt is szeretnénk elérni, amit elértünk eddig, vagy még a jövőben, úgyhogy ez így értem én a szerencsés csillagzatot, hogy egyforma emberek vannak együtt jókor, jó időben, jó helyen, és akkor ilyen tud kialakulni együtt.
0: A névválasztásról is beszéljünk.
1: Ugye a Kopriva horvát szó szerint, hogy csalám. És így ez furcsán tűnik, hogy miért pont csalám, de igazából ez is egy régi sztori vagy történet. Mi, amikor elkezdtünk zenélni 14-15-16 évesen, és a Teme János bácsi, aki nekünk volt az első mesterünk, vagy tanított nála otthon, akkor mivel a fiam, mi barátunk most is, és akkor együtt jártunk, akkor ő mindig ránk nézett, amikor este érkeztünk, hogy na, és így Szorvától mondta mindig, hogy a csalának megint ébredeznek, hogyha ezek csak este úgymond aktívak, hogy nappal nem nagyon látni őket, és valahogy az ő tiszteletére maradt ez a névválasztás, hogy mégis ő volt az, aki minket elindított ezen az úton, úgyhogy ezért Kopriva is csalánok.
0: Nagyon szépen köszönöm, Rajmund, ezt a kis zenekartörténetet, ezeket a sztorikat.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A vasárnap Körmendre érkező fotószínházas Kádár Ferkóval készült interjú következik most. A Kastélyparki Gyermeknap egyik különleges attrakciója lesz a fotószínház, ahol egy különleges retrofagyis háttér előtt régi korok ruháiba bújva fotózkodhatnak a családok, baráti társaságok, egyfajta időutazásba merülve. A fényképeket ingyenesen készíti el Kádár Ferkó, hisz mindez a szervezők ajándéka a résztvevők számára. Különleges attrakcióba, én így is nevezném, lesz része a körmendieknek vasárnap a gyermeknapon délután 14 órától, ugyanis Kádár Ferkó fotószínháza érkezik majd a városba, oda a kastélykertbe, és a fotószínház vezetővel, Kádár Ferkóval beszélgetek. Mit is kell elképzelniük a körmendieknek a fotó színház égisze alatt?
2: Óriási nagy háttereink vannak, magyar polgári és népi hátterek. Erre a hétvégére, a gyereknapra a fagyis hátteret visszük, illetve visszatérünk vele, mert már egy 6-7 évvel ezelőtt már voltunk itt a gyönyörűséges kastélyparkba, és akkor is a fagyis háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvégé is ilyen lesz.
1: Igen, mert ezek a hátterek szinte beszippantják, szinte időutazásra repítik a családokat, hogyha beállnak ezek elé a hátterek elé, és nagyon különleges fotók készülnek, ugye?
2: Igen, igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk, és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vehetnek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt egy digitális technikával lefényképezik az embereket, és e-mail címre kiküldjük nekik. Térítésmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére.
1: És igen, bár digitális technikával készülnek a fotók, de a külsőségek azok abszolút régi vásári hangulatok.
2: Igen, hát a öltözködésünkben is a gép is úgy néz ki, mintha régi, de ráírjuk azt, rá van írva a gépünkre, hogy digitális fényíró, ez kis illúzió.

0: A régi vásári fotózás hangulatát idézi fel Kádár Ferkó fotószínháza vasárnap a Körmendi Gyermeknapon a Kastélykertben 14 órától. Vele készítettem interjút, amelyben invitáljuk Önöket a holnapi eseményre.
1: Korábban egyszer már készítettem Önökkel interjút, és ez talán évtizedre is visszatekint, és az jutott most eszembe, hogy annyira úttörő ötlet volt ez az Önök részéről, mert nemhogy ezt így az idők meghaladták, meg a digitális kor, meg az online világ, hanem én szerintem ebben a mai versenyhelyzetben is teljes versenyképes az Önök ötlete.
2: 19 éve kezdtük el a Budai Várban mesterség ünnepére, egy nagy disznós háttérrel, egy disznóvágóssal, és azóta már több mint 40-féle hátterünk van, és mindig megújulunk, mindig újabb-újabb háttereket készítünk, de a legfontosabb az, hogy ezt szeretjük csinálni, és most már nem csak én és a feleségem, hanem a három gyerekünk is részt vesz ebben, és többször mondjuk, hogy egyszer-két-három helyen tudunk jelenni, és szeretjük, és ez gondolom ez azért látszik, és sikernek ez is egy kulcsa, gondolom.
1: Igen. Önök is időutazók, teljesen jönnek a múltból jelenbe, és megtanítják az embereket egy kicsit jelen lenni a jelenbe.
2: Akár a kérdő kapcsán, vagy a viselete kapcsán, mert az is nagyon fontos, hogy minden jelmeteket adunk az emberekre, hanem viseleteket.
1: Mondja, hogy 19 éve kezdődött ez a családi projekt. Hát egyszerűen el se tudom képzelni, mennyi helyen járhattak ez alatt az időszak alatt, rengetegen, ez számosíthat.
2: Számosítható, szoktam időről időre ezeket megszámolom, hány város, ország, hány helyszín, és mennyi embert fényképezünk. Most nem vagyok képben, de ilyen 400-500 között település, ahol már megfordultunk, 8 országba, és az emberek, rendkívül 100 000 embert biztos lefotóztunk.
1: Fantasztikus. Hát azt hiszem, hogy ennél több kedvet, aki esetleg nem ismeri Önöket, nem is tudtunk hozni, mint amikről itt elhangzottak kertcsinálók, úgyhogy szeretettel várjuk Önöket Körmendre, és a fényképezkedőket is Önökhöz.
2: Köszönöm szépen, nagyon várjuk.
3: Dasmár.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsor szerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Vásári hangulatot hoz Körmendre Kádár Ferkó fotószínháza. Megnyílnak holnap a vasi szertárkapuk, új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Györvári Esztertől hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között, ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmend

0: kiadott a könyv. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népgyűlészet ma is élő és értékes része kultúrának.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a Körmendi kastély Szalaterréna termében. Népszerű attrakció látogat a Körmendi gyermeknapra. A vasárnapi programot a Batthyány kastélyban és környékén tartják. A délutáni órákban Kádár Ferkó vásári hangulatot árasztó fotószínháza is látogatható lesz a rendezvényen. A programon bárki ingyen fényképezkedhet, mondta el az ötletgazda.
2: Óriási nagy háttereink vannak, magyar polgári és népi hátterek, erre a hétvégére, a gyereknapra a fagyis hátteret visszük, illetve visszatérünk vele, mert már egy 6-7 évvel ezelőtt már voltunk itt a gyönyörűségesi kastélyparkban, és akkor is a fagyis háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvégés ilyen lesz. Igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak. Fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk, és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vettek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt a digitális technikával lefényképezik az embereket, és e-mail címre kiküldjük nekik, térítésmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A Körmendi Muse idén ünnepli 10 éves jubileumát. A létesítmény a június 5-i hétvégére nagyszabású programsorozattal készül. Városunk fürdőjében a teljes kapacitásra a nyári szünet kezdetén állnak át. Vasváron tegnap nyitották meg a medencéket. A Szentkút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a megyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében holnap délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a Körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Autós showval, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul, és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Truckfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ estekkel és klub programokkal is erősítik az idei nyáron.
3: Időjárás jelentés.
1: Mozgalmassá válik időjárásunk a hétvégén, a napot gyakran takarják majd gomoly felhők, és csapadék sem kizárt. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A hétvégén ilyen mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel, majd az északkeleti szél is mérséklődik, sőt majd vasárnap ilyen dél-délnyugatira fordul, és onnantól instabilizálódik megint majd a légkör. Hát a modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól, akár több napon át, vagy a jövő héten többször is a csapadékot, hát bízunk, mert hogy ezek azért már országosan is, meg nagyobb területre hoznak jelentősebb csapadékot, és a hőmérséklet is marad általában ilyen 25 fok körül.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Apu pénzéből mindent megveszünk, mert én csóró vagyok, de szerencsére itt van apu, nála pedig van pénz.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnapig kóstolhatjuk meg a Batthyány család süteményét. A biztonság volt a téma a szombathelyi közlekedési napon. A gyermekekkel együtt ünneplik az Orbán napot Oszkóban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Pelikán szelet kóstolására várják az érdeklődőket a körmendi édesnapok rendezvény sorozaton vasárnapig. A tradíció és innováció az étkezőasztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A pelikán szeletet a Batthyány főúri család naplóinak kutatása inspirálta. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta el rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyány kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batthyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk

0: teszihabbal díszítettük, illetve málna szemmel.
1: A biztonságosabb közlekedés feltételeiről szólt az országos forgalmász ankét, amit Szombathelyen rendeztek meg a közelmúltban. A találkozón a legfrissebb adatok elemzése mellett a közlekedés pszichológia témaköre is helyet kapott. Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettes előadásában hangsúlyozta, a balesetek okozta súlyos sérülések számos esetben elkerülhetőek lettek volna. Mind a gépjárművezetőknél, mind a gyalogosoknál gyakori az alkoholos befolyásoltság, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek szedése, valamint az általános testi-szellemi kifáradás. A szakember kiemelte, a mentális zavarok kiszűrésével és megfelelő kezelésével javítható lenne a hazai baleseti statisztika. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden. Pogács Mónika összefoglalója.
2: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, Keres, Nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődőket, Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap. A rendezvényt a gyermeknappal is ötvözik, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
3: Mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. Elhívtuk Olaszváról a sárga csikó lovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyeregbe pattanni, főleg a

0: alsóvilág őshonos állati park vezetőjét, állatsimogatót hoz a gyerkőcöknek, és hát minden rendezvényen nagyon népszerű az arcfestés is nálunk is.
1: Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Hősök terén. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Király Diana történelem tanár, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola igazgató helyettese. Műsort adnak az iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Az eseményen közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeskar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium is.
2: Időjárás jelentés.
1: Mozgalmassá válik időjárásunk a hétvégén, a napot gyakran takarják majd gomoly felhők, és csapadék sem kizárt. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: A hét végén ilyen mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel, majd az északkeleti szél is mérséklődik, sőt majd vasárnap ilyen dél-délnyugatira fordul, és onnantól instabilizálódik megint majd a légkör. Hát a modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól, akár több napon át, vagy a jövő héten többször is ad csapadékot, hát bízunk, mert hogy ezek azért már országosan is, meg nagyobb területre hoznak jelentősebb csapadékot, és a hőmérséklet is marad általában ilyen.

0: 25 fok körül.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vásári hangulatot hoz Körmendre Kádár Ferkó fotószínháza. Megnyílnak holnap a vasi szertárkapuk, új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Györvári Esztertől hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között, ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi kastélyban. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehoztak ezt a különleges eseményt. Köszönet illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzájárultak a kiállításra. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kiállításnak.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a Körmendi kastély Szalaterréna termében. Népszerű attrakció látogat a körmendi gyermek.

0: vagy minőségi kastélyiparba, és akkor is a fagy is háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvégés ilyen lesz. Igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak. Fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vettek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt a digitális technikával lefényképezik az embereket, és e-mail címet kiküldjük nekik, térítésmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A Körmendi Muse idén ünnepli 10 éves jubileumát. A létesítmény a június 5-i hétvégére nagyszabású programsorozattal készül. Városunk fürdőjében a teljes kapacitásra a nyári szünet kezdetén állnak át. Vasváron tegnap nyitották meg a medencéket. A Szentkút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a megyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében holnap délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a Körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Autós showval, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul, és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Truckfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ estekkel és klub programokkal is erősítik az idei nyáron.
2: Időjárás jelentés.
1: Mozgalmassá válik időjárásunk a hétvégén, a napot gyakran takarják majd gomoly felhők, és csapadék sem kizárt. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: A hétvégén ilyen mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel, majd az északkeleti szél is mérséklődik, sőt majd vasárnap ilyen dél-délnyugatira fordul, és onnantól instabilizálódik megint majd a légkör. Hát a modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól, akár több napon át, vagy a jövő héten többször is a csapadékot, hát bízunk, mert hogy ezek azért már országosan is, meg nagyobb területre hoznak jelentősebb csapadékot, és a hőmérséklet is marad általában ilyen 25 fok körül.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Tornácomra ereszkedő tiszta köd, feltámadt a tenger, és én belemerülök.

egy nagyobb vihar eltalálhat. Bingo. Megmarad a hajónknak egy deszka szála, amiket megépítettem, összetörnek maguktól a bánat, egy nagy óceán, de rajtam van a karúszó.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Tudom, hogy érzed, te is azt az űrt, ami kettőnk közt itt van már régen. Nem tudom, miért is küzdünk, amikor elrontottuk vége.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnapig kóstolhatjuk meg a Battyányi család süteményét. A biztonság volt a téma a szombathelyi közlekedési napon. A gyermekekkel együtt ünneplik az Orbán napot Oszkóban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Pelikán szelet kóstolására várják az érdeklődőket a körmendi édesnapok rendezvény sorozaton vasárnapig. A tradíció és innováció az étkezőasztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A pelikán szeletet a Batthyány főúri család naplóinak kutatása inspirálta. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyány a kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, hogy egyik címerállata a Batthyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batthyányak címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja. A tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be, kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málnaszemmel.
1: A biztonságosabb közlekedés feltételeiről szólt az országos forgalmász ankét, amit Szombathelyen rendeztek meg a közelmúltban. A találkozón a legfrissebb adatok elemzése mellett a közlekedés pszichológia témaköre is helyet kapott. Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettes előadásában hangsúlyozta, a balesetek okozta súlyos sérülések számos esetben elkerülhetőek lettek volna. Mind a gépjárművezetőknél, mind a gyalogosoknál gyakori az alkoholos befolyásoltság, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek szedése, valamint az általános testi-szellemi kifáradás. A szakember kiemelte, a mentális zavarok kiszűrésével és megfelelő kezelésével javítható lenne a hazai baleseti statisztika. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyányi kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató vár.

0: megrendezésével előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap. A rendezvényt a gyermeknappal is ötvözik, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
2: Mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. Elhívtuk Olaszfáról a sárga csikó lovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyeregbe pattanni, főleg a

0: alsó villakiosonos állatipark vezetőjét, ő állatsimogatót hoz a gyerkőcöknek, és hát minden rendezvényen nagyon népszerű az arcfestés is nálunk is.
1: Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Hősök terén. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Király Diana történelem tanár, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese. Műsort adnak az iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Az eseményen közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeskar, valamint a Batthyány Lovasbandérium is.
2: Időjárás jelentés.
1: Mozgalmassá válik időjárásunk a hétvégén, a napot gyakran takarják majd gomoly felhők, és csapadék sem kizárt. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: A hét végén ilyen mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel, majd az északkeleti szél is mérséklődik, sőt majd vasárnap ilyen dél-délnyugatira fordul, és onnantól is stabilizálódik megint majd a légkör. Hát a modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól, akár több napon át, vagy a jövő héten többször is a csapadékot, hát bízunk, mert hogy ezek azért már országosan is, meg nagyobb területre hoznak jelentősebb csapadékot, és a hőmérséklet is marad általában ilyen 25 fok körül.
2: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körment rádiója. Ráthangolva. 99.8. Ráthangolva.

99.8. Görmend FM. Rákhangolva. 99.8. Görmend FM. Rákhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vásári hangulatot hoz Körmendre Kádár Ferkó fotószínháza. Megnyílnak holnap a vasi szertárkapuk, új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Györvári Esztertől hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között, ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi kastélyban. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehoztak ezt a különleges eseményt. Köszönet illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzájárultak a kiállításhoz. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kultúrának.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a Körmendi kastély Szalaterréna termében. Népszerű attrakció látogat a Körmendi gyermeknapra. A vasárnapi programot a Batthyány kastélyban és környékén tartják. A délutáni órákban Kádár Ferkó vásári hangulatot árasztó fotószínháza is látogatható lesz a rendezvényen. A programon bárki ingyen fényképezkedhet, mondta el az ötletgazda.
3: Óriási nagy háttereink vannak, magyar polgári és népi hátterek, erre a hétvégére a gyereknapra a fagyis hátteret visszük, illetve visszatérünk vele, mert már egy 6-7 évvel ezelőtt már voltunk itt a gyönyörűségesi kastélyparkba, és akkor is a fagyis háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvégé is ilyen lesz. Igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak. Fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk, és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vettek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt a digitális technikával lefényképezik az embereket, és e-mail címnek kiküldjük nekik, térítésmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A Körmendi Muse idén ünnepli 10 éves jubileumát. A létesítmény a június 5-i hétvégére nagyszabású programsorozattal készül. Városunk fürdőjében a teljes kapacitásra a nyári szünet kezdetén állnak át. Vasváron tegnap nyitották meg a medencéket. A Szentkút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a megyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében holnap délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a Körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Autós showval, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul, és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Truckfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ estekkel és klub programokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias melegre, de változékony időre készülhetünk május utolsó hétvégéjén. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. Egy-egy napon, amikor nem esik és több órára kisüt a nap, ezért 10-12 óra nyilván, akkor 25 fok föl is, mert a csapadékosabb napokon meg 25 fok alatt marad, és stabilizálódik megint majd a légkör. Modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól akár több napon át, vagy a jövő héten

99.8. Körmend FM. Rákhangolva. 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnapig kóstolhatjuk meg a Batthyány család süteményét. A biztonság volt a téma a szombathelyi közlekedési napon. A gyermekekkel együtt ünneplik az Orbán napot Oszkóban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Pelikán szelet kóstolására várják az érdeklődőket a körmendi édesnapok rendezvény sorozaton vasárnapig. A tradíció és innováció az étkezőasztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A pelikán szeletet a Batthyány főúri család naplóinak kutatása inspirálta. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta el rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyány a kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, hogy egyik címerállata a Batthyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batthyányak címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja. A tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be, kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málna szemmel.
1: A biztonságosabb közlekedés feltételeiről szólt az országos forgalmász ankét, amit Szombathelyen rendeztek meg a közelmúltban. A találkozón a legfrissebb adatok elemzése mellett a közlekedés pszichológia témaköre is helyet kapott. Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettes előadásában hangsúlyozta, a balesetek okozta súlyos sérülések számos esetben elkerülhetőek lettek volna. Mind a gépjárművezetőknél, mind a gyalogosoknál gyakori az alkoholos befolyásoltság, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek szedése, valamint az általános testi-szellemi kifáradás. A szakember kiemelte, a mentális zavarok kiszűrésével és megfelelő kezelésével javítható lenne a hazai baleseti statisztika. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, Keres, Nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány örökség központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés és várja az érdeklődőket Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap. A rendezvényt a gyermeknappal is ötvözik, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
4: Mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. Elhívtuk Olaszváról a sárga csikó lovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyerekbe pattanni, főleg a kicsiket várjuk, de természetesen a nagyok is kipróbálhatják. Aztán íjászkodás lesz a Mévester Hagyományőrző Egyesülettel. Hagyományosan minden évben vendégünk

0: alsó villakiosonos állatipark vezetőjét, állatsimogatót hoz a gyerkőcöknek, és hát minden rendezvényen nagyon népszerű az arcfestés is nálunk is.
1: Párosi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Hősök terén. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Király Diana történelemtanár, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola igazgatóhelyettese. Műsort adnak az iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Az eseményen közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeskar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium is.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias melegre, de változékony időre készülhetünk május utolsó hétvégéjén. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. Egy-egy napon, amikor nem esik és több órára kisüt a nap, ez ilyen 10-12 óra nyilván, akkor 25 fok fölé is, mert a csapadékosabb napokon meg 25 fok alatt marad, és stabilizálódik megint majd a légkör. A modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól akár több napon át, vagy a jövő héten többször is ad csapadékot.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. 99.8. Körment rádiója. Rádhangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vásári hangulatot hoz Körmendre Kádár Ferkó fotószínháza. Megnyílnak holnap a vasi szertárkapuk, új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Györvári Esztertől hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között, ezzel véget ér egy több éves kálvária. Fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi kastélyban. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehoztak ezt a különleges eseményt. Köszönet illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzájárultak a kiállítás anyagához. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része kultúrának.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a Körmendi kastély Szalaterréna termében. Népszerű attrakció látogat a Körmendi gyermeknapra. A vasárnapi programot a Batthyány kastélyban és környékén tartják. A délutáni órákban Kádár Ferkó vásári hangulatot árasztó fotószínháza is látogatható lesz a rendezvényen. A programon bárki ingyen fényképezkedhet, mondta el az ötletgazda.
3: Óriási nagy háttereink vannak, magyar polgári és népi hátterek. Erre a hétvégére, a gyereknapra a fagyis hátteret visszük, illetve visszatérünk vele, mert már egy 6-7 évvel ezelőtt már voltunk itt a gyönyörűséges kastélyparkban, és akkor is a fagyis háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvégé is ilyen lesz. Igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak. Fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk, és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vehetnek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt a digitális technikával lefényképezik az embereket, és e-mail címre kiküldjük nekik, térítésmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A Körmendi Muse idén ünnepli 10 éves jubileumát. A létesítmény a június 5-i hétvégére nagyszabású programsorozattal készül. Városunk fürdőjében a teljes kapacitásra a nyári szünet kezdetén állnak át. Vasváron tegnap nyitották meg a medencéket. A Szentkút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a megyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében holnap délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a Körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Autós showval, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul, és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Truckfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ estekkel és klub programokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias melegre, de változékony időre készülhetünk május utolsó hétvégéjén. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Mérsékelt, de meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklet.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnapig kóstolhatjuk meg a Battyányi család süteményét. A biztonság volt a téma a szombathelyi közlekedési napon. A gyermekekkel együtt ünneplik az Orbán napot Oszkóban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Pelikán szelet kóstolására várják az érdeklődőket a Görmendi Édesnapok rendezvény sorozaton vasárnapig. A tradíció és innováció az étkezőasztalon, a Battyányi család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A pelikán szeletet a Battyányi főúri család naplóinak kutatása inspirálta. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a Görmendi Mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Battyányi a kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, hogy egyik címerállata a Battyányiaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Battyányiak címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja. A tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be, kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málnaszemmel.
1: A biztonságosabb közlekedés feltételeiről szólt az országos forgalmász ankét, amit Szombathelyen rendeztek meg a közelmúltban. A találkozón a legfrissebb adatok elemzése mellett a közlekedés pszichológia témaköre is helyet kapott. Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettes előadásában hangsúlyozta, a balesetek okozta súlyos sérülések számos esetben elkerülhetőek lettek volna. Mind a gépjárművezetőknél, mind a gyalogosoknál gyakori az alkoholos befolyásoltság, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek szedése, valamint az általános testi-szellemi kifáradás. A szakember kiemelte, a mentális zavarok kiszűrésével és megfelelő kezelésével javítható lenne a hazai baleseti statisztika. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Görmenden. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Görmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Battyányi kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, Keres, Nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Battyányi Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés és várja az érdeklődőket Molnár Eszter vezetésével előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap. A rendezvényt a gyermeknappal is ötvözik, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
4: Mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. Elhívtuk Olaszváról a sárga csikó lovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyeregbe pattanni. Főleg a kicsiket várjuk, de természetesen a nagyok is kipróbálhatják. Aztán íjászkodás lesz a Míves Terhagyományőrző Egyesülettel. Hagyományos minden évben vendégül.

0: Tanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Hősök terén. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Király Diana történelem tanár, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola igazgatóhelyettese. Műsort adnak az iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Az eseményen közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeskar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium is.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyárias melegre, de változékony időre készülhetünk május utolsó hétvégéjén. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
2: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. Egy-egy napon, amikor nem esik és több órára kisüt a nap, ez ilyen 10-12 óra nyilván, akkor 25 fok föl is, mert a csapadékosabb napokon meg 25 fok alatt marad, és stabilizálódik megint majd a légkör. A modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól akár több nap át, vagy a jövő héten többször is ad csapadékot.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Nem tudhatom, hogy meddig tart.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vásári hangulatot hoz Körmendre Kádár Ferkó fotószínháza. Megnyílnak holnap a vasi szertárkapuk, új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Györvári Esztertől hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között, ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi kastélyban. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehoztak ezt a különleges eseményt. Köszönet illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzájárultak a kiállítása nyitáshoz. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kultúrának.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a Körmendi kastély Szalaterréna termében. Népszerű attrakció látogat a Körmendi gyermeknapra. A vasárnapi programot a Batthyány kastélyban és környékén tartják. A délutáni órákban Kádár Ferkó vásári hangulatot árasztó fotószínháza is látogatható lesz a rendezvényen. A programon bárki ingyen fényképezkedhet, mondta el az ötletgazda.
3: Óriási nagy háttereink vannak, magyar polgári és népi hátterek, erre a hétvégére, a gyereknapra a fagyis hátteret visszük, illetve visszatérünk vele, mert már egy 6-7 évvel ezelőtt már voltunk itt a gyönyörűségesi kastélyparkban, és akkor is a fagyis háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvégé is ilyen lesz. Igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak. Fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk, és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vettek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt a digitális technikával lefényképezik az embereket, és e-mail címet kiküldjük nekik, térítésmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A Körmendi Muse idén ünnepli 10 éves jubileumát. A létesítmény a június 5-i hétvégére nagyszabású programsorozattal készül. Városunk fürdőjében a teljes kapacitásra a nyári szünet kezdetén állnak át. Vasváron tegnap nyitották meg a medencéket. A Szentkút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a megyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében holnap délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a Körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Autós showval, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul, és szeptember közepéig tart a Vasi megyeszékhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Truckfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ estekkel és klubprogramokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias melegre, de változékony időre készülhetünk május utolsó hétvégéjén. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. Egy-egy napon, amikor nem esik és több órára kisüt a nap, ezért 10-12 óra nyilván, akkor 25 fok fölé is, mert a csapadékosabb napokon meg 25 fok alatt marad, és stabilizálódik megint majd a légkör. A modelleknek a jelentős része az

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarokat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel. Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: De van!
1: Egy óra múlva sárik kap az enyém lesz.

0: Zürmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnapig kóstolhatjuk meg a Batthyány család süteményét. A biztonság volt a téma a szombathelyi közlekedési napon. A gyermekekkel együtt ünneplik az Orbán napot Oszkóban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Pelikán szelet kóstolására várják az érdeklődőket a körmendi édesnapok rendezvény sorozaton vasárnapig. A tradíció és innováció az étkezőasztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A pelikán szeletet a Batthyány főúri család naplóinak kutatása inspirálta. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta el rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyány kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, hogy egyik címerállata a Batthyánynak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batthyánynak címerében a sárga szín felelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja. A tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be, kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málna szemmel.
1: A biztonságosabb közlekedés feltételeiről szólt az országos forgalmász ankét, amit Szombathelyen rendeztek meg a közelmúltban. A találkozón a legfrissebb adatok elemzése mellett a közlekedés pszichológia témaköre is helyet kapott. Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettes előadásában hangsúlyozta, a balesetek okozta súlyos sérülések számos esetben elkerülhetőek lettek volna. Mind a gépjárművezetőknél, mind a gyalogosoknál gyakori az alkoholos befolyásoltság, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek szedése, valamint az általános testi-szellemi kifáradás. A szakember kiemelte, a mentális zavarok kiszűrésével és megfelelő kezelésével javítható lenne a hazai baleseti statisztika. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány örökség központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés és várja az érdeklődőket Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap. A rendezvényt a gyermeknappal is ötvözik, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
4: Mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. Elhívtuk Olaszfáról a sárga csikó lovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyeregbe pattanni, főleg aki

0: alsó illakjósonos állatipar vezetőjét, állatsimogatót hoz a gyerkőcöknek, és hát minden rendezvényen nagyon népszerű az arcfestés is nálunk is.
1: Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Hősök terén. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Király Diana történelemtanár, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola igazgatóhelyettese. Műsort adnak az iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Az eseményen közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeskar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium is.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias melegre, de változékony időre készülhetünk május utolsó hétvégéjén. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vásári hangulatot hoz Körmendre Kádár Ferkó fotószínháza. Megnyílnak holnap a vasi szertárkapuk, új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Györvári Esztertől hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között, ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi kastélyban. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, akik létrehoztak ezt a különleges eseményt. Köszönet illető az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzájárultak a kiállításra. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kultúrának.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a Körmendi kastély Szalaterréna termében. Népszerű attrakció látogat a Körmendi gyermeknapra. A vasárnapi programot a Batthyány kastélyban és környékén tartják. A délutáni órákban Kádár Ferkó vásári hangulatot árasztó fotószínháza is látogatható lesz a rendezvényen. A programon bárki ingyen fényképezkedhet, mondta el az ötletgazda.
3: Óriási nagy háttereink vannak, magyar polgári és népi hátterek, erre a hétvégére, a gyereknapra a fagyis hátteret visszük, illetve visszatérünk vele, mert már egy 6-7 évvel ezelőtt már voltunk itt a gyönyörűséges kastélyparkba, és akkor is a fagyis háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvégé is ilyen lesz. Igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak. Fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk, és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vettek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt a digitális technikával lefényképezik az embereket, és e-mail címnek kiküldjük nekik, térítésmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A körmendi Muse idén ünnepli 10 éves jubileumát. A létesítmény a június 5-i hétvégére nagyszabású programsorozattal készül. Városunk fürdőjében a teljes kapacitásra a nyári szünet kezdetén állnak át. Vasváron tegnap nyitották meg a medencéket. A Szentkút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a megyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében holnap délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Autós showval, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul, és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Truckfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ estekkel és klub programokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias melegre, de változékony időre készülhetünk május utolsó hétvégéjén. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Mérsékelte meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. Egy-egy napon, amikor nem esik és több órára kisüt a nap, ez ilyen 10-12 óra nyilván, akkor 25 fok föl is, mert a csapadékosabb napokon meg 25 fok alatt marad, és stabilizálódik megint majd a légkör. A modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól akár több napon át, vagy a jövő héten többször is ad csapadékot.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Ráthangolva.
2: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnapig kóstolhatjuk meg a Batthyány család süteményét. A biztonság volt a téma a szombathelyi közlekedési napon. A gyermekekkel együtt ünneplik az Orbán napot Oszkóban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Pelikán szelet kóstolására várják az érdeklődőket a körmendi édesnapok rendezvény sorozaton vasárnapig. A tradíció és innováció az étkezőasztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A pelikán szeletet a Batthyány főúri család naplóinak kutatása inspirálta. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta el rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyány kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batthyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batthyányak címerében a sárga szín felelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja. A tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be, kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málna szemmel.
1: A biztonságosabb közlekedés feltételeiről szólt az országos forgalmász ankét, amit Szombathelyen rendeztek meg a közelmúltban. A találkozón a legfrissebb adatok elemzése mellett a közlekedés pszichológia témaköre is helyet kapott. Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettes előadásában hangsúlyozta, a balesetek okozta súlyos sérülések számos esetben elkerülhetőek lettek volna. Mind a gépjárművezetőknél, mind a gyalogosoknál gyakori az alkoholos befolyásoltság, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek szedése, valamint az általános testi-szellemi kifáradás. A szakember kiemelte, a mentális zavarok kiszűrésével és megfelelő kezelésével javítható lenne a hazai baleseti statisztika. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány örökség központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődőket Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően a tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap. A rendezvényt a gyermeknappal is ötvözik, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
4: Mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. Elhívtuk Olaszváról a sárga csikó rovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyerekbe pattanni, főleg a kicsiket várjuk, de természetesen a

0: és hát minden rendezvényen nagyon népszerű az arcfestés is nálunk is.
1: Városi megemlékezést tartanak a Hősök Napja alkalmából vasárnap Körmenden. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Hősök terén. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Király Diana történelemtanár, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese. Műsort adnak az iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Az eseményen közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeskar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium is.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias melegre, de változékony időre készülhetünk május utolsó hétvégéjén. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. Egy-egy napon, amikor nem esik és több órára kisüt a nap, ez ilyen 10-12 óra nyilván, akkor 25 fok föl is, mert a csapadékosabb napokon meg 25 fok alatt marad, és stabilizálódik megint majd a légkör. A modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól akár több nap át, vagy a jövő héten többször is ad csapadékot.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: belé senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: 99.8 Ráthangolva!

Mezza Quad Kingston, let's go, hey!

0: Szerettem az, aki vagyok, veletem esetek el.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.

0: Zsörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Vásári hangulatot hoz Körmendre Kádár Ferkó fotószínháza. Megnyílnak holnap a vasi szertárkapuk, új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Györvári Esztertől hallják. Ismét járnak a vonatok Ajka és Veszprém között. A Székesfehérvár-Szombathely vonal egy szakaszát még 2024-ben kellett lezárni, miután a heves esőzések miatt megrongálódott a pálya. Azóta pótlóbuszok közlekedtek a vonatok helyett. A javítási munkák tavasszal gyorsultak fel, a felújítás pedig néhány hónap alatt elkészült. Az újranyitással óránként indulhatnak majd a szerelvények Ajka és Veszprém között, ezzel véget ér egy több éves kálvária, fogalmazott közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Körmendi kastélyban. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehoztak ezt a különleges eseményt. Köszönet illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzájárultak a kiállításainkhoz. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része kultúrának.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a Körmendi kastély Szalaterréna termében. Népszerű attrakció látogat a Körmendi gyermeknapra. A vasárnapi programot a Batthyány kastélyban és környékén tartják. A délutáni órákban Kádár Ferkó vásári hangulatot árasztó fotószínháza is látogatható lesz a rendezvényen. A programon bárki ingyen fényképezkedhet, mondta el az ötletgazda.
3: Óriási nagy háttereink vannak, magyar polgári és népi hátterek, erre a hétvégére, a gyereknapra, a fagyis hátteret visszük, illetve visszatérünk vele, mert már egy 6-7 évvel ezelőtt már voltunk itt a gyönyörűséges kastélyparkban, és akkor is a fagyis háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvégés ilyen lesz. Igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak. Fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk, és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vettek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt a digitális technikával lefényképezik az embereket, és e-mail címre kiküldjük nekik térítésmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A Körmendi Muse idén ünnepli 10 éves jubileumát. A létesítmény a június 5-i hétvégére nagyszabású programsorozattal készül. Városunk fürdőjében a teljes kapacitásra a nyári szünet kezdetén állnak át. Vasváron tegnap nyitották meg a medencéket. A Szentkút fürdő szeptember közepéig üzemel majd. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a megyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében holnap délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a Körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Autós showval, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul, és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Truckfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ estekkel és klub programokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias melegre, de változékony időre készülhetünk május utolsó hétvégéjén. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
4: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. Egy-egy napon, amikor nem esik és több órára kisüt a nap, ez ilyen 10-12 óra nyilván, akkor 25 fok föl is, mert a csapadékosabb napokon meg 25 fok alatt marad, és stabilizálódik megint majd a légkör. Modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól akár több napon át, vagy a jövő héten többször is ad csapadékot.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

What we're saying, it's not protesting.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnapig kóstolhatjuk meg a Battyányi család süteményét. A biztonság volt a téma a szombathelyi közlekedési napon. A gyermekekkel együtt ünneplik az Orbán napot Oszkóban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Pelikán szelet kóstolására várják az érdeklődőket a Görmendi Édesnapok rendezvény sorozaton vasárnapig. A tradíció és innováció az étkezőasztalon, a Battyányi család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A pelikán szeletet a Battyányi főúri család naplóinak kutatása inspirálta. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta el rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a Görmendi mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Battyányi a kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Battyányiaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Battyányiak címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg. Illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja. A tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be, kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málna szemmel.
1: A biztonságosabb közlekedés feltételeiről szólt az országos forgalmász ankét, amit Szombathelyen rendeztek meg a közelmúltban. A találkozón a legfrissebb adatok elemzése mellett a közlekedés pszichológia témaköre is helyet kapott. Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettes előadásában hangsúlyozta, a balesetek okozta súlyos sérülések számos esetben elkerülhetőek lettek volna. Mind a gépjárművezetőknél, mind a gyalogosoknál gyakori az alkoholos befolyásoltság, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek szedése, valamint az általános testi-szellemi kifáradás. A szakember kiemelte, a mentális zavarok kiszűrésével és megfelelő kezelésével javítható lenne a hazai baleseti statisztika. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Görmenden. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Görmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Battyányi kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, Keres, Nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Battyányi Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés és várja az érdeklődőket Molnár Eszter vezetésével előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap. A rendezvényt a gyermeknappal is ötvözik, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
4: Mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. Elhívtuk Olaszváról a sárga csikó lovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyerekbe pattanni.

0: és hát minden rendezvényen nagyon népszerű az arcfestés is nálunk is.
1: Párosi megemlékezést tartanak a Hősök Napja alkalmából vasárnap Körmenden. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Hősök terén. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Király Diana történelemtanár, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese. Műsort adnak az iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Az eseményen közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeskar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium is.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias melegre, de változékony időre készülhetünk május utolsó hétvégéjén. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. Egy-egy napon, amikor nem esik és több órára kisüt a nap, ez ilyen 10-12 óra nyilván, akkor 25 fok föl is, mert a csapadékosabb napokon meg 25 fok alatt marad, és stabilizálódik megint majd a légkör. A modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól akár több napon át, vagy a jövő héten többször is ad csapadékot.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. 5 órában is rád hangolva.

nincsen már haja, de soha nincsen kalapban. Ha megöleled őt, magad öleled most nagy levegőt, és ordítsd a szöveget.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékonyra fordul az idő, információkat várnak az NK a támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Budapestre figyelt a világ, a Puskás Arénában rendezték a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek érkeztek jegy nélkül. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékonyra fordul az idő, információkat várnak az NK támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Budapestre figyelt a világ, a Puskás Arénában rendezték a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain